0: Další úplná novinka je ze Švýcarska. Kejoko a Beka. Ty jmen asi neznáte, ale je to fajn. Skladba Forest Cat.
1: Je crois que j'aime bien me dire que j'ai fait de minimum.